emek tmena il-viktri ta' surmast Angelo Policino, mil-pina surmast Archibald Mizzi, Danova il-Marċ, Briljut u Papalari, Jakkos.